0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A hétvégén lesz a tavaszi élelmiszergyűjtés, amit a Magyar Élelmiszerbank szervez. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételkonzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozóközpontokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Az adományokat a kasszák közelében a zöld mellényt viselő önkénteseknél lehet leadni Körmenden is. Városunkban az Aldi, a Lidl és a Tesco áruházakban zajlik a hétvégi gyűjtés. Meghirdette a Körmend város jó tanulója, jó sportolója 2025 pályázatot az önkormányzat. A felhívásra olyan körmendi lakcímmel rendelkező általános és középiskolás diákok jelentkezhetnek, akiknek a 2025-26-os tanév első és második félévében legalább 4,5-ös tanulmányi átlaguk volt. Emellett kiemelkedő sporteredményeket értek el. A pályázatok benyújtási határideje május 26, a díjátadó ünnepséget pedig júniusban rendezik meg. Szünetel a járóbeteg szakrendelés szombatig a Vasvármegyei Markusovszki Egyetemi Oktatókórház fülorgégészeti, valamint a fejnyaksebészeti osztályán, közölte az intézmény. Az osztály munkatársai nemzetközi szakmai tanfolyamon vesznek részt, ezért a rendelés a sürgős esetek kivételével nem lesz elérhető. A kórház közleményében a betegek megértését és együttműködését kérte a kieső időszak miatt. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Körmend polgármestere. Dr. Szabó Barna bejegyzésében azt írta, a Polgári Összefogás Körmendért Egyesület az idei évtől jogosult fogadni az adó 1%-ból származó felajánlásokat. Az Egyesület városszépítő és közösségi kezdeményezésekben vesz részt. Faültetéseket szervezett, valamint szerepet vállalt a Körmendi Advent program sorozat újra szervezésében is. Az adó bevallások benyújtásának határideje május 20. Körmend is csatlakozik a Vágatlan Május kezdeményezéshez, közölte a város vezetője közösségi oldalán. Dr. Szabó Barna tájékoztatása szerint az aszályos időjárás miatt a következő időszakban csak a frekventáltabb területeken nyírják le a füvet. A magasabbra hagyott fű és a virágzó gyep segíti a talaj nedvesség tartalmának megőrzését, valamint kedvezőbb élőhelyet biztosít a beporzó rovarok számára. A városvezetés arra kérte a lakosságot is, hogy lehetőség szerint májusban mellőzzék az otthoni fűnyírást. A közlemény szerint az intézkedést az időjárási körülmények alakulásának függvényében felülvizsgálhatják. Rendkívüli felvételi eljárást hirdetett a Rázsó Technikum és Szakképzőiskola következő tanévre, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a technikumi képzésekben logisztikai technikus, valamint gépjármű mechatronikai technikus és alternatív járműhajtási technikus képzésekre várják a jelentkezőket. A szakképzőiskolai képzésben mezőgazdasági gépész képzésre hirdettek férőhelyeket. A rendkívüli felvételi eljárás során új jelentkezési lapot kell beadni az iskola titkárságán, a felvételi kérelmekről pedig az intézmény igazgatója dönt. Akkreditált laboratórium vizsgálja a vasvári csónakázótó körüli út kőzúzalékát. Az elmúlt években az önkormányzati parkoló és útépítési, felújítási és karbantartási munkák során nem használtak határmenti osztrák bányákból származó kőzúzalékot, közölte Tóth Balázs polgármester a város közösségi oldalán. A vasvári csónakázótó körüli út és parkoló felületek korábbi felújítása azonban a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének beruházásában valósult meg. Itt nem tudni pontosan, honnan van a felhasznált kőzúzalék, ezért az Egyesület akkreditált laboratóriummal vizsgáltatja meg az útanyag aszbeszt tartalmát. A vizsgálat eredményének ismeretében dönt a város az esetleges intézkedésekről. A városvezetés egyúttal arra kéri a lakosságot, hogy eddig a csónakázó tó körüli utat csak indokolt esetben használják gépkocsival és lassan hajtsanak. Dörös Kéna jubileumok napja lesz szombaton, ezek tiszteletére egész napos rendezvényt szerveznek a faluban. A családoknak, gyermekeknek is kínálnak programokat, nyilatkozta Horvátné Varga Marietta polgármester.
3: A közösségi szintére lesz Ugráróvár a gyerekeknek, ott kértem olyan embert, aki legyen a gyerekek mellett, mert van hát szakember, aki bölcsődébe dolgozik, tehát hogy azért mégis figyeljen jobban rájuk, nehogy problémát okozzon bármi. Akkor lesz arcfestés, az a tóparton lesz, illetve ez a tetoválás gyerekeknek való. Csillám tetoválás, igen, az is a tóparton fog lenni. Fel van sorolva, hogy a tóparton milyen programok lesznek, tehát a horgászverseny konkrétan, a délelőtti programok, meg a délutániak is, mert ez az egész ez úgy lesz, hogy nem egy helyen lesz, hanem mozogni kell az embereknek, tehát mindenki úgy, aki jön, azért kényelmes cipőre számoljon, mert azért a tóparton is, tehát ez egy kinti rendezvény.
1: Parkfelújításra várja az önkénteseket az Együtt Nádasdíjért Egyesület Összefogása Parkért címmel önkéntes munkára hívja a lakosságot. Az Együtt Nádasdíjért Egyesület május 9-én szombaton közölték a szervezők. A felhívás szerint a program célja a park állapotának javítása, amelyhez szülőket, nagyszülőket, volt diákokat, valamint civil szervezetek tagjait is várják. A munkavégzéshez a részvevőknek szerszámokra is szükségük lesz, többek között talicskára, gerebjére, kapára, lapátra, valamint ecsetekre és csiszolókra is. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszínen lesz áram. Előzetes regisztrációt kérnek a várható létszám tervezése miatt. Május 31-én rendezik meg Oszkóban a 19. Orbán napi hegyi vigadalmat és pannonhelyi termékvásárt, közölték a szervezők a rendezvény közösségi oldalán. A programoknak a hegypásztor pincék adnak otthont, ahol egész nap kulturális és gasztronómiai események várják a látogatókat. A rendezvényen fellép a tambura zenét játszó Kopriva együttes, valamint country hangulatot idéznek a Crossroads táncosai. Koncertet ad Korponai Zsófi és Pálcer Géza is, emellett Ritmus Expedíció címmel interaktív zenei programot szerveznek minden korosztály számára. A gyerekeket népmese és élménymese programok várják, míg a helyi termék vásáron kézműves és gasztronómiai kínálat mutatkozik be. Újabb roadball akció indult. Május 10-ig tart a rendőrség új nagyszabású országos akciója. Országos ellenőrzésre számíthatnak az autósok a közutakon. A rendőrök kiemelten vizsgálják a teherautók és autóbuszok közlekedését. Többek között a vezetési és pihenőidő, valamint a szállítás szabályainak betartását, illetve a beutazás és belföldön tartózkodás jogszerűségét, írta a Magyar Rendőrség Facebook oldalán. Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel már elkezdték az átadás átvétel előkészítését. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. A kedvezőtlen időjárást a virágok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypontolás süllyedt a hőmérséklet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárában. A vizsgaidőszakban barátságos terápiás kutyákkal és meghosszabbított nyitvatartással segítik a hallgatókat az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban. A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írja az ELTE közleményében. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, és az utasokat onnan juttatják haza az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmuson keresztül, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter Madridban. Az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek, tette hozzá. George Washington medállal tüntették ki Karikó Katalint az Amerikai Magyar Alapítvány legrangosabb elismerésével. A George Washington medállal tüntették ki az elismerést az Amerikai Magyarok és Civil Köreik ernyőszervezete az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából Washingtonban rendezett gála ünnepségen adták át. A gála másik díszvendéke Charles Simonyi szoftverfejlesztő és űrturista volt, akit a szervezet a Spirit of America kitüntetésre jutalmazott. A svájci lakosság 61%-a támogatja, hogy az ország 2038-ban téli olimpiának adjon otthont, miközben olimpiai bizottsága már tárgyalásokat folytat a NOB-ban. A válaszadók közel 80%-a bízik abban, hogy az ország rendelkezik a nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és közlekedési hálózattal. A 2038-as olimpiai projektet még nem ítélte oda véglegesen a NOB. A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének szerda esti visszavágóján. Az eredményen így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek.

0: 99.8. 99.8. Körmend rádiója. Ráfangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb április mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Az olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Bejegyzésében arról írt, hogy egyetértettek az illegális migráció elleni fellépésről és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról is. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, hiszen hivatalosan két nap múlva szombaton választják meg. Azt pedig már korábban bejelentette, hogy kormányfőként Varsóba, majd Bécsbe utazna először. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt-szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Angol írásbelivel folytatódott az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort, több mint 29 ezeren. Pénteken német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számítható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.